0: na nyerere
1: kana nyamuzi
0: kingana nyama nyere gine mulira mulya nyama
1: mse kandile Johani cheha
0: unie hanya mai
2: Trigger FM, das Radio der freien Medien.